ɛduru baabi na nidasuo nyinara sɛ metwa m'ani hwɛ bɛnkum ɛne nifa ɔgyefo biara ne wei.